0: Freirad, das freie Radio Innsbruck, hört ihr auf folgenden Frequenzen. Im Großraum Innsbruck auf 105,9 MHz. Von Völs bis Telfs und am Seefelder Plateau auf 106,2 und von Hall bis Schwarz auf 89,6. Informationen zum freien Radio Innsbruck, Freirad und zum aktuellen Programm findet ihr auf www.freirad.at.
1: Nevezetesen, hogy aki orvos, aki praktizál, az kizárólag tudományosan igazolt módszereket használhat.
2: De én remélem is, hogy a Magyar Orvosi Kamara ezt betartja és ezt megköveteli, de ettől még nyugodtan vélemény nyilváníthat más dolgokban, amelyek az orvosokat érintik, és a betegeket, a pácienseket, a társadalmat, úgyhogy én azt nem tartom rossznak, hogy minden orvos ennek tagja, még ha ez 50 ezer forintba kerül is nekik, szerintem ezt ők is kibírják, és hogyha etikai kérdésekben visszakapják a korábbi jogosítványaikat, én ezt se tartom rossznak. Köszönöm szépen, doktor úr! Ezzel a Megbeszéljük mai adása véget ért. Készítésében közreműködött Zsidai Péter, Simon Erika és Horváth Ádám, Bolgár Györgyöt hallották. Viszont hallásra holnap, most pedig jön az Esti Gyors.
3: Esti Gyors, a hírek háttere.
4: Döntött a parlament.
5: Összehangolt támadást
6: indítottak.
7: Időláncot tiltakoztak.
8: Korrupciós botrányba
9: keveredett. Az inflációs adatok szerint
4: felfüggesztették mentelmi jogát.
6: Közleményben tiltakoztak.
7: Több ezren tüntettek.
9: Aláírták a megállapodást.
3: Esti Gyors, a hírek háttere.
10: Nem tudom, elgondolkodtak-e mostanában a hulladék gazdálkodásról. Nyilván magától az ember nem töri a fejét ilyesmin, de ha mondjuk elindul palackot visszaváltani a kedvenc boltjába, vagy elmegy a visszaváltóba a főváros belső kerületeiben, azonnal eszébe jut. A szemétség. Mármint az, hogy egy vállalat, esetünkben a MOL 35 évre kapjon koncessziót, méghozzá a hulladékbiznisz teljes egészére. Az újrahasznosítástól egészen a lakossági szemétszállításig. Azt nem tudom megmondani, hogy Hernádi Zsoltnak vajon kellett-e erősen lobbiznia a MOL nevében 2023-ban, hogy az ölébe hújjon egyharmad évszázadra a hulladék üzletág. Vagy úgy hiányzott neki ez az egész, mint üveges tótnak a hanyattesés. Ha az üveg és műanyag palackok visszaváltásának kezdeti, majd későbbi nehézségeire gondolok, akkor az az érzésem, hogy nem volt a MOL vezetése sem maradéktalanul boldog. Ahogy a lakossági szemétszállítást is lényegében ugyanazok a cégek végzik a MOL-MOHU megbízásából, csak éppen kényszerűségből, alvállalkozóként. És a zsíros számlát sem ők állítják ki, hanem a fővállalkozó. Márha az úgynevezett rezsitámogatott számlát lehet zsírosnak nevezni. A korábbi rezsim támogatott számláit a mi, azaz az adófizetők pénzéből fizetjük. A palack visszaváltás nem várt mellékhatásairól sem kérdezték meg a kezelőorvost vagy a gyógyszerészt. Azt álmomban sem gondoltam volna, hogy a bosszúságok sorozata, a megbízhatatlanul működő automaták és a bizonytalan logisztika mellett még közbiztonsági kockázata is van az ügynek, amire most már a kormány is kénytelen volt reagálni. Különösen a fővárosban és a nagyobb városokban, ahol a palack visszaváltásra rávetették magukat az olcsó, szintetikus drogokra specializálódott függők, vagy azok, akik ezeknek a szorult helyzetű embereknek a futtatásában és kizsákmányolásában találtak újabb, könnyű pénzkereseti lehetőséget. Vidéki lakosként nekem először csak a portugál nyelven kommunikáló automaták okoztak fejtörést. Később pedig a 2-3 száz literes tele kukazsákkal várakozó polgárok tették próbára a türelmemet. Alig hiszem ugyanis, hogy ennyi falusi lakodalom lenne a környékünkön, ahol zsákszámra terem a sörös doboz, a boros üveg, meg az ásványvizes PET palack. Velem előfordult már, hogy sem időm, sem kedvem nem volt kivárni a soromat, ott hagytam a fonott bevásárlókosár tartalmát a földön, vigye vagy vegye vissza, aki akarja. Pecunia non olet, azaz a pénznek nincsen szaga, tartja a Vespasianusnak tulajdonított latin mondás. A római császár a nyilvános vécéket adóztatta meg, ebből is pénz folyt be, képletesen szólva. Nos, a magyar visszaváltási üzletág viszont számtalan okból nagyon bűzlik. Magyar Péter kormányfő pedig a vadászkutyákat megszégyenítő politikai szaglással megérezte, hogy ezen a téren bőven van mit változtatni. És közben még lakossági jópontokat is be lehet gyűjteni. Nem úgy, mint a vagyon visszaszerzési jelölésekkel. Az Esti Gyors mikrofonjánál Hardi Mihály, a hírek után azonnal kezdünk.
5: Klubrádió.
6: Tények, vélemények.
5: A lényeg. A Klubrádió krónikája este.
7: 5 perccel múlt 18 óra felülvizsgálja a kormány a dohány és kaszinó koncessziókat. A 2027-re tervezett 500 milliárd forintos egészségügyi többletforrás, csak nem felét az egészségügyi szakdolgozók béremelésére fordítják. A kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról is döntött. Holnap kora reggel 11 és 19, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet, továbbra sem várható csapadék. Jó estét kívánok, a hírszerkesztőt Kárpát Évánt hallják. Felülvizsgálta a kormány a dohány és a kaszinó koncessziókat, jelentette be a kormány szóvivői tájékoztató Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a következő hetekben teljesen átalakítják a rendszert, amellett, hogy felmondják a szerződéseket, más radikális lépéseket is előrevetített. Kérdésre válaszolva államosításra is utalt.
8: Mindenki által tudottan ezek a koncessziók szintén nem a közérdeket szolgálták. Arra szolgáltak az előző kormány ideje alatt, hogy a magyar állam minél kevesebb pénzt kapjon, és hogy minél több pénz, közpénz vándoroljon magánzsebekbe. Radikális átalakítást tervez a kormány. Van egyrészt a kaszinó koncesszió ügye, a koncessziós jog odaítélésének körülményei, a koncessziós szerződés, a koncessziós szerződésnek való megfelelés és az adófizetés, vagy annak a hiánya. A dohány koncesziónál szintén a nagykereskedelmi koncesszió odaítélése, illetőleg mindenki emlékezhet a trafikmutyira. Reményeim szerint vagy jövő héten, vagy a két hét múlva soron kerülő kormányülésen végleges döntést tudunk hozni, és tájékoztatni tudjuk a közvéleményt, hogy a kaszinók esetében és a dohány koncesszió esetében milyen átalakításokra kerül sor. Azt hiszem, hogy nem járok messze a valóságtól, hogyha mindkét esetben a koncesziós szerződések megszüntetésére, felmondására kell első körben gondolni, de emellett lesznek egyéb radikálisnak mondható átalakítások.
7: A 2027-re tervezett 500 milliárd forintos egészségügyi többletforrás csak nem felét az egészségügyi szakdolgozók béremelésére fordítják, között a Svéd Tamás, az Egészségügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. A tárca mellett új bérrendszeren dolgozik, amely a jelenlegi sávos bérezés helyett jobban figyelembe venné az egészségügyben megszerzett tapasztalatot, valamint a végzettséget és a képesítést. Svéd Tamás szerint kiemelten fontos a régóta nehéz körülmények között dolgozó szakdolgozók megbecsülése és megtartása, valamint az utánpótlás biztosítása. Két lépcsőben emelnék a szociális és az oktatás segítő dolgozók bérét, erről is Magyar Péter beszélt. A miniszterelnök szerint az első béremelés október közepén, a második jövő januártól lenne.
8: Nem felejtjük el sem a szociális dolgozók béremelését, ezen belül a gyermekvédelmi dolgozók béremelését, sem az úgynevezett noksos nevelést, oktatást közvetlenül segítő munkatársaknak a béremelését. Két lépcsős béremelésre gondolunk és számítunk, azt tervezzük. Az első lépés október közepén fog várhatóan megtörténni, a második pedig 2027. január 1-től.
7: Október 1-től visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe, a meglévő túlzsúfolt intézeteket bővítik, fejlesztik, 3 milliárd forintot különítenek el erre a célra. Átfogó jelentés készült a gyermekvédelmi rendszerről, valamint a bicskei gyermek otthonban történtekről, amelyet hamarosan nyilvánosságra hoznak. A kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról is döntött. A kormányfő ezt azzal indokolta, hogy szerinte özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, a Mohumol hulladékgazdálkodási ZRT pedig nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. A Mohu közölte, hogy egyetért a kormánnyal a hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatának szükségességéről. A terézvárosi polgármester azt szeretné, hogy a készpénzes mellett a bolti utalványos visszaváltás is szűnjön meg, és a visszaváltási díjat kizárólag regisztrált repont fiókhoz tartozó bankszámlára lehessen kérni. Soproni Tamást hallják.
11: Abszolút egyetértek, és nagyon üdvözlöm a miniszterelnök úrnak a bejelentését több okból is, hiszen a MOHU-nak számos eleme működik hatékonytalanul vagy rosszul. Egyfelől azt gondolom, hogy a hulladékfeldolgozóknak kapacitásának a bővítése rendkívül fontos lenne a jövőben, hogy például valódi munkahelyeket teremtsünk, ahelyett, hogy azt gondoljuk, hogy szociális segítségnyújtás az, hogy emberek halakat gyűjtögetnek a közterületi hulladékgyűjtő edényekből. A másik pedig hát nyilván a refontrendszer, amely a belvárosunkat érinti elsősorban, és nagyon pontosan látjuk azt, hogy milyen negatív mellékhatásai vannak. Itt konkrét javaslattal is éltem, és élnék, hogy teljes mértékben szűjjön meg a bolti utalványos, illetve a készpénzes visszaváltási rendszer, és ezek helyett kizárólag regisztrált refontfiókhoz tartozó bankszámlára lehessen kérni a visszautalást, valamint korlátozzák ugye az egyfiókkal naponta visszaváltozó palackok számát egy reális darabszámban, például 30-ban.
7: Egyetért a kormány döntésével a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke is. Gémesi György Gödöllő polgármestere mindenféleképpen szükségesnek tartja a felülvizsgálatot.
12: A szolgáltatás maga a vállalkozókon keresztül történik, és sok helyen, mint például nálunk is alulban finanszírozott a tevékenység, amit az alvállalkozó végez, ennek eredményeképpen sajnos a szolgáltatások tekintetből nem teljes. Tehát összességében azt gondolom, hogy ennek a felülvizsgálata mindenféleképpen szükséges. Én fontosnak tartanék ezen a területen egy versenyhelyzetet, és egy nagyobb ráhatást az önkormányzatok részéről, hiszen a MOHU egyedbe kerülésével kapcsolatban megszűnt a hulladék gazdálkodással kapcsolatosan minden önkormányzati kötelezettség. Tehát szeretnénk jobban rálátni, szeretnénk befolyásolni a szolgáltatást, és a MOHU felülvizsgálatának folyamata elindíthat egy ilyen jellegű újragondolását a tevékenységnek.
7: 3 milliárd forintos azbeszt mentesítési alapot hoz létre a kormány, amelyre az azbeszttel szennyezett települések önkormányzatai pályázhatnak a támogatásból. Önkormányzati területek, illetve azbeszttel szennyezett magáningatlanok mentesítését is finanszírozhatják. Az egyik leginkább érintett település Szombathely polgármestere szerint ez a keret nem lesz elég. Nemény András ezért az önkormányzatok finanszírozásában is változásokat sürgetett.
13: Nagyon fontos lépés, hogy kijött ez a pályázat, de a pályázat nagyon sok lehetőséget biztosít. Néhány kérdésbe tisztázásra szorul, de azt gondolom, hogy ez nem lehet akadály annak, hogy elinduljunk. Ez alkalmas lehet arra, hogy a magánterületek esetében is küldjön a pályázatot. A határidő beadásnál lehet, hogy meg kell hosszabbítani a magánterületek esetében is, de nyilván ezt majd a minisztérium egyeztetve tud megtörténni. Az egyik legfontosabb kérdés, hogy a levegőben mért azbesztoros tartalom, az mire értendő, az egyes helyekre konkrétan, vagy pedig magára a településre, mert az nem elvárható, hogy minden egyes helyezésnél külön levegő mérés legyen. Mi már dolgozunk rajta, hiszen nekünk már van azbesztérképünk, és most, hogy megjelent a pályázati felhívás, már állítjuk össze a anyagot. A pályázati kiírás azt is tartalmazza, hogy a már folyamatban lévő munkákra is lehet majd pályázni. Biztos, hogy ez a keret nem lesz elég, és hát az is nagyon nehézséget ró az önkormányzatokra, hogy elég magas az önerő. Én azt gondolom, hogy az önkormányzati finanszírozással összefügg ez a kérdés is, mert amennyiben jobb helyzetbe kerülnek az önkormányzatok, akkor könnyebb az önerőt is hozzáadni. Amennyiben viszont marad a régi kifosztott rendszer, akkor bizony abban nagyon nehéz lesz bármivel is ezzel hozzájárulni.
7: Petrányi Viktória nemzetközileg elismert filmproducer miniszteri biztosként felügyeli a magyar filmipar megújítását, jelentette be Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Petrányi több mint 2 évtizedes tapasztalattal rendelkezik a hazai és nemzetközi filmgyártásban, és Magyarország egyik legnagyobb filmgyártó cégének társalapítója. Miniszteri biztosként összehangolja a filmtámogatási rendszer megújításához szükséges intézkedéseket és felügyeli a rendszer működésének, valamint döntéshozateli folyamatainak átvilágítását, emellett részt vesz a filmiparral kapcsolatos társadalmi és szakmai egyeztetésekben, valamint az ágazati fejlesztések és reformok előkészítésében, szakmai felügyeletében, közölte a minisztérium. Végül az időjárásról: holnap változóan napos felhős időre számíthatunk, továbbra sem várható csapadék. A hőmérséklet kora reggel 11 és 19, délután 27 és 33 fok között alakul majd. Hírekkel legközelebb 19 órakor jövünk itt a Klubrádióban, folytatódik az Esti Gyors Hardi Mihállyal.
6: A lényeget hallották.
3: Esti Gyors, a hírek háttere.
4: Döntött a parlament.
14: Összehangolt támadást
15: indítottak.
7: Időlánccal tiltakoztak.
16: Korrupciós botrányba
9: keveredett. Az inflációs adatok szerint
4: feltüggesztették mentelmi
15: jogát. Közleményben tiltakoztak.
7: Több ezren tüntettek.
9: Aláírták a megállapodást.
3: Esti Gyors, a hírek háttere.
10: Jó estét kívánok! Az Esti Gyors mikrofonjánál Hardi Mihály köszönti Önöket. Véna Gyöngyi szerkesztővel az alábbi témákat ajánlom a figyelmükbe ma estére. Kimutatta a foga fehérjét a vörös cár. Vlagyimir Putyin machinációit sejtik a Nyugat-Európa elleni hibrid támadások hátterében, Lipcsétől egészen Finnországig. Perre megy Zugló a Bayer Construct vállalattal. Az Exneres cég csődbe menekül, a polgármester viszont nem enged nekik szabad elvonulást. A pénzre pedáloztak, a bringások meg rosszul jártak. Balesetveszélyes és silány is lett a kiemelt Dunakanyar bicikliút szentendrei szakasza. Már is kezdünk.
3: Esti gyors.
10: Méghozzá az Európai Unió Magyarország és Ukrajna háromszögével. A legfrissebb hír ebben az ügyben éppen az, hogy az ukrán parlament, amit itt legfelső tanácsnak hívnak, határozatban ítélte el az 1944 és 46 között a Kárpátalján a magyarok ellen elkövetett szovjet atrocitásokat. Hogy ezt az egészet el tudjuk helyezni kontextusába, ebben kérem Hegedűs Dánielt, a berlini székhelyű Európai Politikai Intézet igazgató helyettesét. Jó estét kívánok!
14: Jó estét kívánok! Igen, azt látjuk, hogy a párhuzamosan a két kormány között a Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak a megkezdése miatt fennálló konfliktus ellenére az ukrán politika igyekszik számos gesztust tenni Budapestnek az irányába, ami egyrészt határozottabbá teszi azt a júniusban a két kormány között megkötött megállapodást, hogy Ukrajna valóban elkötelezett a 2017-ben némileg megcsorbított magyar nyelvhasználati és kisebbségi jogoknak a helyreállítása érdekében. És ugye ezeknek a gesztusoknak az is különös aktualitást ad, hogy a július 14-i második blokkád után tegnap ismét a magyar kormány akadályozta a hátralévő négy csatlakozási klaszternek a megnyitását Ukrajna esetében. Tehát azt látjuk, hogy ukrán részről vannak valóban olyan gesztusok, amiknek a fő célja az, hogy meggyőzzék a magyar kormányt, felpuhítsák a magyar blokkád álláspontot, és lehetővé tegyék azt, hogy egyébként Ukrajna tovább haladhasson a csatlakozási tárgyalásaival az uniós integráció felé.
10: Óhatatlanul, aki ezt figyeli mondjuk Brüsszelből vagy Kijevből, azért vél némi párhuzamot látni az Orbán kormány és a magyar kormány magatartása között. Tehát azt semmiképpen sem lehet szem elől téveszteni, hogy ez nagyon fájhat az ukránoknak, és hát úgy tűnik, mintha itt a Magyar Péter kormánya változatlan belpolitikai okokból blokkolná ezeknek a tárgyalásoknak a megnyitását.
14: Igen, ugye az ukrán sajtó Zelenszky elnököt idézve tegnap hasonló hangnemben foglalt állást, tehát hogy kifejezetten nehezményezik az ismételt vétó magatartást. Itt egy picit én azért óvatosabban fogalmaznék. Valóban vélnek felfedezni párhuzamosságokat a jelenlegi magyar álláspont és az Orbán kormánynak az ezzel kapcsolatos álláspontja között. Ugyanakkor elismerik azokat az eredményeket is, ahol amiket sikerült elérni, és ahol komoly előrelépésre volt lehetőség a Magyar Péterrel folytatott tárgyalások során, tehát szerintem itt fontos ez a különbség. Amit szintén érdemes elkülöníteni, az ukrán-magyar bilaterális része a helyzetnek, illetve az Ukrajna-Európai Uniós csatlakozásával kapcsolatos Európai Bizottsági. Amit nem tudunk, hogy egyébként nem egyik fél sem nyilvánosságra a június elejé tárgyalásoknak az eredményeit. Egyébként Ukrajna vállalt-e bármifajta határidőt, például a saját kisebbségi jogalkotásának a reformjára. Abban az esetben, amennyiben ilyen határidővállalás történt, akkor azt a magyar félnek valószínűleg nyilvánosságra kellene hozni a saját álláspontját magyarázandó. Amennyiben ilyen megállapodásra nem kerül sor, akkor vélhetően érdemes lenne további bilaterális tárgyalásokon ezt pontosítani, és épp ezért is lenne fontos, hogy a most már hónapok óta lebegtetett Zelenszky-Magyar Péter találkozóra valóban sor kerülhessen.
10: Helyszíne nem mindegy, mert ugye Magyar Péter azt javasolta, hogy mindez Kárpátalján történjen, Zelenszky pedig Kijevbe hívta Magyar Pétert.
14: Igen, a diplomáciában merőben szokatlan, amikor egy fél a másik ország területén próbálja meghatározni, hogy hol kerüljön sor a tárgyalásokra. Tehát a diplomáciai tradíciók mentén Magyar Péternek lenne lehetősége meghívni Zelenszkij elnököt a Magyar Köztársaság területére, mondjuk Budapestre, vagy elfogadhatná egyébként Volodymyr Zelenszkijnek a Kijevbe szóló meghívását. Tehát nyilvánvalóan a fennálló létező szimbolika mellett én azt gondolom, hogy amennyiben tényleg komoly politikai akarat és hajlandóság lenne a csúcs találkozónak a megtartására, akkor a magyar kormány túlléphetne ezeken a szimbolikus igényeken. Amit fontos még hangsúlyozni az, hogy azok az érvek, miszerint itt egyrészt valami fajta gyorsított csatlakozási eljárás zajlik Ukrajna esetében, illetve hogy ez hátrányos helyzetbe hozza, vagy a nyugat-balkáni országokat, vagy olyan helyzetet teremt, amivel ők korábban nem élhettek, ezek egyáltalán nem helytállóak. A csatlakozási folyamatnak a módszertana szerint Ukrajna saját teljesítménye alapján jogosult lenne arra, hogy mind a 6 tárgyalási klaszter megnyitásra kerüljön, és az az érve a magyar kormánynak, de nyugat-balkáni országok éveket dolgoztak azért, hogy egy-egy klaszter megnyíljon. Ez bizonyos országok esetében igaz, de például Albánia esetében ugyanúgy egy naptári éven belül került sor mind a 6 klaszternek a megnyitására. Tehát nem lenne példanélkülálló az, ami Ukrajnával történik. Ezt azért a biztonsági és a geopolitikai helyzet némileg indokolná. Az az ország, aki mondjuk tényleg aránytalan és teljesen, hát elszenvedője ennek a helyzetnek, amire nem szolgált rá, az teljes egészében Moldova, ugyanis Moldovának a csatlakozási folyamatát is Ukrajnával együtt blokkolja Magyarország.
10: Van ugyanakkor Magyarországnak egy vitája az európai részben a bizottsággal, részben pedig ugye a néppárttal is, mert hiszen nem illeszkedik a magyar menekültügyi gyakorlat az Európai Unióshoz, és ebben a kérdésben azért komoly viták vannak, illetve hát napi 1 millió eurós bírságot kell Magyarországnak fizetnie. A héten Budapesten tárgyalt Manfred Weber, a néppárt elnöke, akitől hát egy elég érdekes kérést adott elő Magyar Péter, hogy hasson oda Manfred Weber, hogy ezt a büntetést valahogy beszámítsák, vagy csökkentsék Magyarország esetében. Jól lehet, ez nem a néppárt asztala.
14: Ez nem a néppártnak az asztala, és nem az Európai Parlamentnek az asztala. Amit szerintem itt fontos lenne megérteni, az, hogy a magyar határvédelemnek egyébként a határozottsága vagy keménysége az semmilyen összefüggésben nem áll közvetlenül azzal, hogy Magyarország megfelele az uniós menekültügyi szabályoknak, a határkerítés megtartható lenne, és a kemény határvédelem is fenntartható lenne olyan formában is, hogy az egyébként uniós joggal konform legyen. Tehát itt valószínűleg belpolitikai okok állnak a magyar kormánynak az álláspontja mögött, mint ahogy egyébként az ukrán esetben is. Nyilván a belpolitikai támadásoktól tartva nagyon nehezen rugaszkodik el a Fidesz által képviselt korábbi pozícióktól. Itt nyilván egyébként korábban a magyar kormány által nyilvánosságra hozott információk alapján is nagyon komoly jogi előkészítő munka folyt. Érdemes lenne azt is figyelembe venni, hogy Magyarország nem az egyetlen ország egyébként a nyugat-balkáni útvonalon, és Horvátország, akinek egyébként egy uniós joggal konform menekültügyi szabályozása van, ugyanúgy nem néz jelenleg komoly migrációs nyomással szemben. Bőven lenne itt lehetőség arra, hogy egyszerű magyar alkotással Magyarország kikerüljön a büntetés kötelezettség alól. Belpolitikai okokból úgy tűnik, hogy erre a magyar kormány még nem kész.
10: Hegedűs Dánielnek, a berlini székhelyű Európai Politikai Intézet igazgató helyettesének köszönöm, hogy a Klubrádió rendelkezésére állt. Viszont hallásra.
14: Én köszönöm a lehetőséget. Viszont hallásra.
3: Esti Gyors, a hírek háttere.
10: És még mindig maradunk ennél az ukrán, orosz és német viszonynál, ugyanis Németországban ma már hivatalosan is bejelentették, hogy egy hónappal ezelőtt vélhetően az orosz titkosszolgálat, katonai titkosszolgálat, a GRU emberei hajtottak végre merényletet a lipcsei kargó repülőtér ellen. Robbantások és gyújtogatási kísérletek borzolják a németek kedélyeit szerte Németországban. Hogy mi van ennek a hátterében, erről kérdezem Kaiser Ferenc biztonságpolitikai szakértőt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanárát. Jó estét kívánok!
16: Jó estét kívánok!
10: Nos, itt egy furcsa kettősség látható. Egyrészt Moszkva fenyegeti Berlint, amiért is Németország támogatja Ukrajnát fegyverszállításokkal, másfelől pedig próbál azzal fellazítani, hogy a szélsőjobbos pártokat támogatja Németországban. Szóval van itt egy elég furcsa jelenség.
16: Igen, tulajdonképpen ami a két fél között zajlik, az nem kis részben úgynevezett szürke zónás hadviselés, főleg orosz részről. De a szürke zónának pont az a lényeg, hogy nehezen bizonyítható rá a támadó félre, hogy tényleg ő volt, még a teljesen evidensnek is tűnik, hiszen ugye két orosz-német kettős állampolgár gyanúsítanak, most a Rodun Schwarz, ami egy drónészleléssel és drón ellentevékenységgel is foglalkozó hadipari vállalat, és nyilván benn van Ukrajnában. Annak az egyik építkezésén, az egyik telephely építkezésén történt gyújtogatásot, két bolgár állampolgárt vettek őrizetbe. Tehát nagyon gyakran maguk az elkövetők nem kapcsolhatók direktbe a támadó országhoz, hanem beszervezik őket, általában nem kevés pénzzel győzik meg őket arról, hogy elkövessék ezt a támadást, és a lebuknak sincsen nagy kockázat a megrendelő részéről, hiszen ők csak egy kitalált nevet, egy hamis személyazonosságot ismernek, jó eséllyel azonosítani sem tudják azt, aki megbízta őket, hiszen azért ezen a téren azért az orosz titkos szolgálatok egészen jó kiképzést kapnak. És valahányszor elhangzik egy ilyen vád, akkor az oroszok angyalarccal néznek maguk elő, hogy hát ők aztán biztos nem.
10: Nos,
16: a másik narratív, igen.
10: Bocsánat, de hát akiket elfogtak, azokat mindennek lehet nevezni, csak éppen hivatásos orosz vagy szovjet, bocsánat, ez mindig előjön ilyenkor, felderítőknek, tehát ezek nem a GRU egyenruhás emberek.
16: Ez a lényeg, erről beszéltem.
10: Hanem tulajdonképpen
16: őket,
10: eldobható
16: aki
10: ügynöket.
16: Aki felkéri őket, az profi. De ő nem jelenik meg a támadásban, esetenként hetekkel korábban, vagy néhány nappal korábban egy fedett találkozón, ahol ő maga felismerhetetlen, egy pénzelteli borítékot ad át, megrendeli a támadást, tippeket ad eset, hogy hogy lehet a bombát összeszerelni, magukat a robbanó szerkezeteket sem lehet Oroszországhoz kötni, de jó is lenne, ha lehetne bizonyítani, hogy Oroszországban gyártott robbanóanyag, ugyanúgy, ahogy a különféle drónos, hogy a repterek légterébe emelgettek ismeretlen tettesek drónokat, ami azért kellemetlen, mert ez beszívja a sugárhajtómű, akkor le is zuhanhat a gép, és biztos, hogy lakott területre, hiszen a legtöbb európai repülőtér környéke, polgár repülőtér környéke sűrű lakott. Tehát pont ez a lényege ennek a fajta hadviselésnek, nem háborús, de azért nem baráti, mondjuk úgy csörtéknek, hogy ne lehessen egyértelműen beazonosítani a támadó országot. Ezt nyilván fordítva csinálja a nyugat is, csak az oroszok sokkal jobban szokták fenyegetni, feszegetni a határokat. Tehát Oroszország véletőleg egyébként az autoriter berendezkedése miatt is sokkal könnyebben feszíti a határokat, mert ott nincsenek belpolitikai viták. Még ugye pont Németországban Friedrich Merznek a helyzete elég inogni látszik. Nem sokára jönnek, főleg Kelet-Németországban, az egykori kelet-német területeken figyeli mindenki a választási eredményeket, mert jelen állás szerint az AfD, amint elhangzott, az nem kevés orosz támogatást élvez, és mondhatjuk azt, hogy kifejezetten orosz barát a retorikája, akár nyerhet is, és az, hogy a német kormány tehetetlen, meg hogy a német kormány nem tudja ezeket a támadásokat úgymond megakadályozni, az hajthatja az AfD malmára vizet, vagy sem, hiszen ez azért abban majd, hogy nem közmegegyezés, hogy ezeket vélhetőleg Oroszországhoz lehet kötni, és akkor egyes szavazók esetleg elgondolkoznak azon, hogy tényleg megéri-e az orosz barát AfD-re szavazni. Tehát nagyon nehéz megmondani, hogy ez valóban 100%-ban orosz akció, meg hogy mindegyik orosz akció. Ugye a maguk a német szolgálatok, különösen a német alkotmányvédelmi hivatal is figyelmeztetett arra, hogy német szélső jobboldali, vagy nagyon szélső baloldali csoportok is orosz megbízásból követhetnek el támadásokat, méghozzá kifejezetten a tartományi választások előtre időzítve.
10: Kajzer Ferenc biztonságpolitikai szakértőnek nagyon szépen köszönöm, hogy a Klubrádió rendelkezésére állt. Viszont hallásra.
16: Viszont hallásra.
3: Esti gyors.
10: És maradunk a németországi választásoknál, mert hogy Kajzer Ferenc nagyon pontosan felvázolta azt a külpolitikai vonalat, ami esetleg befolyásolhatja a németországi választásokat. A volt NDK területén Sachsen-Anhalt tartományban vasárnap lesznek választások, és az előrejelzések szerint az AfD, az Alternative für Deutschland, szélső jobboldali párt vezet ezeken a választásokon. A vonalban Kisé László professzor emeritus, Németország szakértő van velünk. Jó estét kívánok!
17: Jó estét kívánok, felkészti úr! Üdvözlöm a hallgatókat!
10: Nos, kiléphet az AfD a hétvégi választások után ebből a bizonyos karanténból?
17: Igen, hogy köszönöm a előző beszélgetéshez, kétségkívül a választókat nagyon sok hatás éri. A különleges forrósága nyáron kérdés, hogy a zöld választási preferenciát mennyire segít elő, és a legutóbbi lipcsei repülőtéren történt dróntámadásnak milyen hatása lesz. Annyi biztos, hogy a hét elejé közülemi kutatási eredmények 42%-on mérték az AfD-t, a CDU, a kormánypárt 22%, a baloldal 11%, és a SPD 8, a zöldek 6% volt. Tehát egyelőre a jelek az AfD változatlan politikai térfoglalását jelzik, és amennyiben ez a tendencia megy, a kérdés csupán az, hogy képes-e kormányra jutni, tehát maga egyedül kormányt alakítani, és vagy pedig a legerősebb ellenzéki pozíciót elfoglalni. Bármelyik opció is lesz, bármelyik fejlődési lehetőség, mind a kettő jelentősen befolyásolja a német politikai intézményrendszer működését.
10: Ugye két évvel ezelőtt a Sachsen-Anhalttól délre fekvő Türingiában, ami szintén a volt NDK területe, ott is nyert a választáson az AfD, csak éppen senki nem volt hajlandó koalícióra lépni vele, és ezért nem tudtak kormányt sem alakítani. Ez megváltozhat, hogyha esetleg nagyobb arányú győzelmet arat most Sachsen-Anhaltban az AfD, vagy ez továbbra is ez fönn van, ez a cordon sanitaire körülöttük?
17: Ez egyelőre a cordon sanitaire, ez a tűzfal változatlanul fenn van, de lényegében az a kérdés, hogy hány párt nem tudja az 5%-ot hozni. Amennyiben több ilyen párt lesz, igen, bizonyára FDP, a Sarah Wagenknecht nevéről elnevezett párt, ezek nagy valószínűséggel nem kerülnek a parlamentbe. Ha még több párt kiesik, akkor azt jelenti, hogy kevesebb szavazattal is meg lehet szerezni a kormányhatalmat, tehát akár 45%-kal is, tehát nem kell elérni az abszolút többséget, és a szavazatok eloszlása megváltozik, tehát ha a pártok, valamennyi párt nem jut be, hiszen ez a 5%-i alatti eredmény elvesz. De annyi bizonyos, hogy akár kormányhatalomra kerülnek, akár ellenzékben vannak, egy jelentős kihívást jelentenek a politikai intézményrendszerre. Csak hogy néhányat említsek, hát először is egy blokkoló kisebbséget mindenképpen el fognak érni, ez 33,3% plusz egy szavazat. Ha ezzel a blokkoló kisebbséggel rendelkeznek, a költségvetés is elfogadását, az alkotmánybírók választását ma tudják hallatni a hangukat, mert mind a két esetben kétharmados többség kell a parlamentbe. Vizsgálóbizottságot a parlamentben már 20-25%-kal létre lehet hozni, és ha már a türingiai eseményeket említette, meg kell mondani, hogy ott ezzel a pozíciójával az AfD élt, és lényegében a türingiai alkotmányvédelmi hivatal ellen vizsgálatot rendelt el, és ehhez a parlamenti mandátumai számának elégséges súlya volt. A kérdés másik része az a német pártpolitikai rendszer dinamikájának a fejlődése, mondhatnám már a politikai kultúrára is kihat, hogy a pártok nem a természetes politikai programjuk szerint próbálnak párt választani, hanem tulajdonképpen egy AfD ellenes népfront van, lényegében a tűzfa ilyen értelemben fennáll, de most Sachsenwaldban annyival nagyobb a kihívás, hogy gyakorlatilag a szavazati dinamikát tekintve a közvéleménykutatásokat elérheti a AfD a 44, akár a 45%-ot is, és akkor már egyedül alakíthat tartományi kormányt, mindazzal a megnövekedett intézményi befolyással, amiket itt felsoroltam, és a jelenlegi koalíciók számára pedig hát mindig az a kérdés, hogy ne kerüljenek kényszer helyzetbe, hisz három hét múlva például Mecklenburg Előpomerániában is lesz egy tartományi választás, ahol például a CDU egy olyan helyzetbe kerülhet, hogy vagy a baloldal, vagy az AfD között kellene választania. És hát tudjuk azt, hogy a CDU-nak érvényes párthatározata van, hogy sem a baloldali linkével, sem pedig a jobboldali AfD-vel nem köthet koalíciót. Tehát lényegében a politikai mozgástér ezekben a tartományi parlamentekben is megnövekszik. A Bundesrat, tehát a német tartományoknak a parlamenti szervezete, ahol a legtöbb törvényt elfogadják, azt nem tudják befolyásolni lényegesen, ha Sachsenwaldban netán a politikai hatalmat, kormányhatalmat megszerezni, az lényegében 4 mandátumot jelentene a 69 mandátumos német szövetségi tanácsban, Bundesrátban, ami az ottan kialakult erőviszonyokat nem befolyásolna.
10: Kisé László professzor emeritusnak, a Németország szakértőnek nagyon szépen köszönöm, hogy ennek a hátterét megvilágította a számunkra. Viszonthallásra.
17: Viszonthallásra.
3: Esti Gyors, a hírek háttere.
10: És akkor ugorjunk Németországból Zuglóba, ahol is egy héttel ezelőtt megígérték, és most teljesítették is a mai napon, hogy beperlik a Bayer Construct nevű céget, mert hogy ez a cég számos problémát okozott már eddig is a Zugló városközpont építése körül, és csőd védelembe menekült, hogy ne kelljen fizetni a 11. kerületnek, ha jól foglalom össze a történteket, de itt van egy megfelelően első forrásból információval rendelkező szakember, Rózsa András, a város polgármestere. Jó estét kívánok!
18: Jó estét kívánok, tiszteletem!
10: Nos, ha jól tudom, akkor mindenfajta tartózkodás és ellenszavazat nélkül a teljes önkormányzati testület elfogadta, hogy indítsanak pert a Bayer Construct ellen.
18: Igen, ez egy régóta tartó történet sajnos itt Zuglóban. Tudni kell, egy nemzetgazdasági kiemelő határozata, még az előző kormány erőltette ezt a beruházást a kerületre, úgyhogy a kerület saját építési szabályait is semmibe vették, és egy borzasztó nagy tömegű épület együttest hoztak itt létre, ami nem szolgálja sem a kerület, sem a kerületiek érdekeit, és nem akartuk mi ezt ide. Itt több olyan joga is volt az önkormányzatnak, amit a beruházó figyelmen kívül hagyott. Kicsit olyan érzésünk volt, hogy azt gondolták, hogy a Fidesz örökké uralkodni fog itten az országban, és hogy nem lesz soha kormányváltás. De tévedtek, és az új kormány augusztusban, ha jól emlékszem, jelezte is, akkor Magyar Péter kormányfő, hogy nem fogják átvenni ezeket az irodaépületeket, mert úgy látják, egyrészt, hogy túlárazottak voltak, másrészt pedig, hogy nem teljesítettek minden feltételt a beruházó. Itt pedig kimondottan és kiemelten az ugói önkormányzatnak az elővásárlási jogát hozták fel, hiszen az elővásárlási jog az be van jelenleg is egyezve a telekkönyvekre, az épületekre, és így aztán nem per teherés igénymentes ez az irodakomplexum, amit 6.-30-án kellett volna átadniuk és lezárniuk ezzel az ügyletet a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőnek. Mi pedig még júliusban is tárgyaltunk, egy utolsó ilyen mondhatni békéltető jellegű tárgyalás még volt, de ott a Bayer, illetve annak a lányvállalata, az EVK Development Kft. Jogi képviselője Kerek Pajac kijelentette, hogy ők úgy gondolják, hogy ők lezárták ezt az ügyet a maguk részéről. Az elővásárlási jogra ők úgy gondolták, hogy nekünk volt lehetőségünk, hát mi azért nem értettünk egyet. És a mai képviselőtestület ülésen egyhangulan szavazták meg, hogy elindítsuk a pert, tehát a perkereset, perlevelet azt benyújtsák. Úgyhogy per lesz természetesen. Én annyiban javítanám a felkonferálását, hogy a csődvédelmet nem miattunk érték egyébként, tehát a csődeljárást ezt nem az önkormányzat miatt kezdeményezte a Bayer Construct és annak a lányvállalata az EVK Development Kft., hanem azért, mert az állam mondta vissza az ügyletet. Itt tudni kell, hogy itt ez egy több mint 300 milliárd forintos ügylet, és ha jól tudom, akkor olyan 315 milliárd forintot már kifizetett korábban a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő, tehát azelőtt kifizettek ennyit, hogy zárnák ezt az ügyletet, és még olyan 7,5 milliárd forint lenne hátra. Ez önmagában már ezerég gyanús, vagy furcsa, hogy ekkora előleget kifizettek, de hát látható, hogy itt igazániból nem az állam és nem a kerület érdeke volt az elsődleges, hanem a befektetői érdekkörnek az érdeke. És azért kérhettek csődvédelmet, hiszen az állam visszakövetelje, vagy jelezte, hogy vissza fogja követelni az eddig kifizetett több mint 300 milliárd forintot, és nyilván ez egy olyan nagyságrend, amire kénytelenek valamit lépni, és valószínűleg ezért is kezdeményezték a csődeljárást.
10: Na most Zugló esetében, ha jól olvasom a híreket, akkor kb. 2 milliárd forint a tét, ami nem kevés egy kerületi önkormányzat számára, hiszen a Bayer Construct ajánlata, illetve az önök elvárásai között kb. Ekkora volt a különbség?
18: Hát, ahogy vesszük, igen. Tehát, hogy a Bayer Construct korábban tett írásbeli ajánlatának a legnagyobb összeg az 2 milliárd 950 millió forint volt, mondjuk 3 milliárd forint. És aztán még az elődöm Horváth Csaba levelezésbe kezdett velük, hogy akkor 3,5 milliárdot kér, amire visszaírtak, hogy ők annyit nem adnak, csak ezt a közel 3 milliárdos összeget, de utána ez nem került a képviselőtestület elé, nem döntött erről a testület. És amikor én 24 októberében elkezdtem polgármesterként dolgozni, akkor az eskütételem után rögbes megkerestem. Írásban mind a Bayer Constructot, mind a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőt, hogy kezdjünk tárgyalásokat. Hát itt a Bayer nagyon magabiztos volt, hogy nekik itt már semmit nem kell csinálniuk, semmit nem kell teljesíteni az önkormányzat felé, már ők mit kapnak cserébe. Úgyhogy nem adott egy igazán elfogadható ajánlatot, egy 1,5 milliárd forintos ajánlatot adott azzal a kikötéssel, hogy egy másik önkormányzati telket is odaadunk neki, amit ő megfejleszthet. Na most ez nyilván nonsens volt, ezt a képviselőtestület nagyon helyesen nem fogadta el, én magam sem támogattam. És az eredeti tervekben azt szerepelt, hogy lesz egy önkormányzati városközpont és egy kerületi városközpont, amit részben a Bayer épített vagy készített volna elő, mély garázsal, teresedéssel,

0: Köszönöm, hogy mindenről beszámolt, és ígérem, hogy a történetet, ha folytatódik, akkor itt mi a Klubrádióban is figyelemmel kísérjük. Viszont hallásra.
1: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
2: Esti Gyors, a hírek háttere.
0: És most a főváros 14. kerülete után ugorjunk egyet országos nagyságrendekbe, méghozzá maradunk azért gazdasági témáknál. Az amerikai központú Fitch adósság elemző cég figyelmeztetett arra, hogy a magyar költségvetés komoly bajban van, és Magyarországot leminősíthetik, ha az év végéig nem történik valami komolyabb változás. Hogy értékelni tudjuk, vagy megértsük a Fitch Ratings komolyságát, vagy ennek a állásfoglalásnak a komolyságát, erre kérem Csillag István közgazdászt, volt gazdasági minisztert, aki itt van velünk a vonalban. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok! Hallgatóknak tudniuk kell, hogy az országok, illetőleg a különböző adósok pozícióját, minőségét szokták értékelni ezek az úgynevezett hitelminősítő vállalatok, akik, ha ítéletet mondanak, akkor a hitelezők, akik ezeket az adósokat, így Magyarországot hitelezik, elkezdenek elgondolkodni, hogy kivonják-e a pénzeiket, próbáljanak újra tárgyalni esetleg, amennyiben ez lehetséges bizonyos kölcsönökről, vagy amennyiben az eladósodás kötvénykibocsátásban történt, akkor kezdjék eladogatni ezeket. Mindenképpen, ha a hitelminősítők véleménye negatív előjelű, olyan kilátásokkal kecsegteti a hitelezőket, hogy nincs biztonságban a pénzük, várható, hogy itt kisebb-nagyobb gazdasági nehézségek vannak, akkor bizony ez az adott ország egészét nagyon kellemetlenül érinti, ez egyben oda is vezethet, hogy elkezdik eladni ennek az adott országnak a devizáját, és ez egy gazdasági láncreakciót válthat ki.
0: Csak amikor a magyar kormány, mármint Magyar Péter kormánya hatalomba lépett, vagy hatalomba került, akkor egy nagyon kedvező, meglepően kedvező folyamat indult el, elkezdett erősödni a forint. Ugyanakkor ez volt most azóta az első komolyabb figyelmeztetés, mert közben meg az is kiderült, hogy az Orbán kormány úgy költekezett, mintha nem lenne holnap. Tehát, és ráadásul...
3: A három hitelminősítő a választásokat megelőzően, tehát valamikor idén, február-márciusban fölemelte az ujját, és azt mondta, hogy ha nem lesz lényegében kormányváltás, azaz nem lesz gazdaságpolitikai változás, akkor bizony jön a leminősítés. Ez az ilyen fajta figyelmeztetés nyomán kell értékelnünk, hogy ugye bekövetkezett a kormányváltást ígéretesnek tartotta nem csak az a lakosság, amelyik Magyar Péterre, illetőleg a Tisza pártra szavazott, hanem a hitelminősítők is. Ennek köszönhető, hogy elkezdett erősödni a magyar forint a piacokon. Most van az első olyan időpont, amikor az új Magyar Péter vezette kormány gazdaságpolitikájának az irányát, lényegét, radikalizmusát megismerhették a 2026-os költségvetésnek az átkottázása nyomán a hitelminősítők, és ebből három dolgot láttak. Az első, hogy ahhoz képest, mint amennyire ők rossznak látták Orbán gazdaságpolitikai kormányzását, ez sokkal rosszabb az örökség a Magyar Péter által vezetett kormány számára, mint amiről eddig tudtak. A második, hogy ez az örökség sokkal radikálisabb lépéseket kívánna meg ahhoz, hogy egy fenntartható, tehát az eladósodás veszélyével nem járó gazdaságpolitikai ciklus induljon el, és a harmadik, hogy bizony ez a pótköltségvetés, tehát ami átminősíti és lényegében hitelesebb számokat tartalmazva bemutatja azt a képet, honnét indul a Magyar Péter féle gazdaságpolitikai kormányzás, azonban nem tartom.

0: alkalmaz olyan intézkedéseket, mint amit a nagyon súlyos 7,3%-os államháztartási hiány és a nagyon romló államadósság képe megkívánna. Lényegében három lábon kellene, hogy álljon a hitelminősítői vélemények alapján a Magyar Péter féle kormányzás. Ugye az első, ez a bűnszervezetként működő, tehát maffia állami működés, a szervezett állami lopás leállítása. Látjuk, ebben történtek kedvező, radikális intézkedések, és remélhetőleg ez folytatódik is. Azonban a gazdasági helyzet, a politikai helyzet romlását nem önmagában a lopás, hanem az Orbán kormány taposó aknái, ilyen taposó aknáinak a letétele okozta, amiről azt kell tudni, amikor felszedjük a taposó aknát, akkor robban. Taposó akna ugyanis a 14. havi nyugdíj. Taposó akna ugyanis a 13. havi nyugdíj differenciálatlansága. Taposó akna a gyermeket szült, 3-4 gyermeket szült nők, és ma már egyre inkább abba az irányba haladunk, vagy egyszer csak hatályba lép a két gyermekes anyák örökös adómentessége, aminek nincs példája egyáltalában a világon. Gondoljanak abba bele, rövidre zárom, hogy abból a be nem fizetett adóból kapnak majd ezek az anyák nyugdíjkiegészítést, amikor már nyugdíjasok lesznek. Tehát az egész egy nonsens, és további nonsensek sora volt az Orbán kormányzásnak a lényege. Taposó aknákat tettek le. Ezek közül, a taposó aknák közül még egyetlen egyet sem szedett föl Magyar Péter, és egyelőre, mint hogy ő azt ígéri, hogy a jó dolgokhoz, már pedig a taposó aknák mindegyike látszólag jó dolog, azt mondja, hogy ezekhez ragaszkodni fog, mintha azt mondaná a gyerekeknek, hogy egyetek több csokoládét, minél jobb odvas fogakat szeretnék kívánni nektek. A harmadik lába ennek a gazdaságpolitikának a kiszámíthatóság, az ellenőrizhetőség és a tervezhetőség. Ebben nagyon nagy lépést tett már Magyar Péter, ezért csak fölemeli megint az ujját a Fitch Ratings. Nem azt mondja, hogy jó, lehet sokkal rosszabbak az államháztartási hiányra, meg az államadósságra vonatkozó számok, mint amire számítottak, de bízik abban, mert hogy most már végre hiteles az az adatsor, amit közölnek. Folyamatosan havonta van már adatszolgáltatás az államháztartás helyzetéről, tehát bízni lehet abban, hogy amikor majd a következő évi költségvetést, tehát a 2025-es költségvetést október végén beterjeszti Magyar Péter kormánya, azaz Kármán András, lehet, hogy a taposó aknákhoz is, szent tehenekhez hozzá fog nyúlni. Nagy kérdés persze, hogy ez valóban bekövetkezik-e, mert ha nem, akkor attól tartok, hogy nem csak a Fitch Ratings fogja fölemelni az ujját, hanem a másik kettő hitelminősítő is. Ha nincs a taposó aknákra vonatkozó új stratégiája Magyar Péternek, akkor úgy fog járni, mint annak idején Horth Gyula, aki a végsőkig halogatta azokat a szükséges beavatkozásokat, amelyeket a világ egésze annak idején várt tőle.
1: Csillag István közgazdásznak, volt gazdasági miniszternek nagyon szépen köszönöm a rövid költségvetési analízist. Viszont hallásra!
0: Viszont hallásra!
2: Esti Gyors.
1: Kevés olyan kiemelt turisztikai jelentőségű táj van Magyarországon, mint a Dunakanyar. Éppen emiatt meglepő, hogy a 11-es főút felújításához kapcsolódóan sikerült egészen hajmeresztő bicikliút szakaszokat létrehozni mellette. Egy fél kilométeres szakaszon Szentendrén pedig egyenesen egy kemény közlekedési káoszba pedálozik az, aki elindul a Tour de Dunakanyar túlélési kerékpárversenyen. Pacsmageszter riportja következik.
2: hogyha ez így marad, akkor megbírul a Dunakanyar.
3: Szentendrén egy régóta vált útfelújításból közlekedési vita alakult ki a nyár folyamán. A 11-es főút két egyenként 500 méteres szakaszának átépítése eredetileg 4 hónap alatt készült volna el, a beruházás azonban csak nem egy évre megbénította a közlekedést, és a helyiek szerint az elkészült útszakaszon több új problémát is okozott. A napokban kisebb tóvá változott a szakasz egy nyári eső után.
4: Ez egy teknő. Egyszerűen nincs megoldva a vízelvezetése ennek a szakasznak. Tehát 1 milliárd 200 millió forintért még a vízelvezetést sem sikerült megoldani által.
3: Mondta Ádám Katalin, aki felkarolta a Papszigeti beruházás ügyét pár hónappal ezelőtt. Azonban nem ez az egyetlen gond a frissen átadott útszakasszal. A helyiek szerint a 11-es út egy szakaszán átláthatatlan a biciklis út felfestése. A biciklisek és a gyalogosok is egy széles járdán közlekednek egymást kerülgetve, míg mellette ott van egy felvezetés nélküli fantomsáv, a biciklis út jelzése pedig a 11-es út szélére van felfestve.
4: Ott van egy járka, utána itt van egy valami, és a valami mellett, ami ugye egyáltalán semmiféle felfestéssel nincsen látva, utána a 11-es út forgalmára viszik le a biciklisávot.
3: A jelenség azért is különös, mert a tervezők szerint priorizálták a biciklis közlekedést Szentendrén. Ádám Katalin szerint többek között az újonnan épített közúti lámpa is problémás, részben a szentendrei lámpák összehangolásának hiánya miatt, másrészt pedig a rossz elhelyezés miatt okozhat dugókat.
4: A lámpával persze minden rendben van, de mégsem. Az volt az indok, hogy mellékúti irányból azok nem tudnak kikanyarodni. Szó se róla, ebben is van valami. A Papsziget irányából egy nap alatt, ha van 16 kikanyarodó, akkor fölfelé kerekítettem. Viszont ezen az úton, itt ugye forgalomszámlálás alapján naponta átlagban 50-60 ezer autó közlekedik. Na most az, hogy a 16 hogy tud kikanyarodni, és ezt mennyire fogják lefogni egy lámpával, a habatortán vagy a cseresznye a hab tetején, igen.
3: A csoport szerint a leginkább problémás elemek az újonnan létesített 30 cm magas terelőszigetek. A megkérdezettek közül többen is aggódnak amiatt, hogy még inkább beszűkítik a mozgásteret a szinte autópálya forgalmú úton, és vészhelyzet esetén a mentőautók nem lesznek képesek elhaladni a forgalmas időzónákban.
5: De ugye a legnagyobb probléma, vagy a legnagyobb félelmünk az nem is feltétlenül az, hogy a forgalommal mi lesz, hanem itt vannak ezek a járdaszigetek, ami délutáni csúcsforgalomban simán áll közötte a forgalom mindkét irányban. És hogyha ne adj Isten, itt most történik valami, és egy mentőautónak, vagy egy tűzoltóautónak át kéne haladni, akkor ezt nem tudja megtenni, hiszen a járdaszigetek közé szorulva az autók nem tudnak félrehúzódni, ezek 30 cm magas járdaszigetek, ahova egész egyszer egy autóval nem lehet felmenni, de szerintem még a mentő se tud felmenni, különösen, hogyha éppen benne fekszik egy ne adj Isten sérült ember.
3: A nyár folyamán összeállt egy civil csoport, akik petíciót indítottak a beruházás leállításáért és felülvizsgálatáért. A petíciót többek között a Dunakanyar városának polgármestere is aláírták, mert a beavatkozás lehetséges negatív következményei a környező városok lakóit is érintik.
4: Így gyakorlatilag nagyon sok esetben van az, hogy reggelenként, amikor megy ugye a nagy tömeg Budapest felé, akkor tudom én egy 20 perces utat megtesznek mondjuk 2 óra alatt.
3: A történetben azonban több furcsa elem is akad. A kivitelezés fővállalkozói címét egy 6 fős cég nyert el, még az Orbán kormány idején. Az alvállalkozó, amelynek kiszervezték a projektet, a Telex cikkeiből ismert Switelski, amely a Mészáros féle V-híd mellett a magyar vasútépítési piac egyik meghatározó vállalata lett az utóbbi időben. A vállalatnak nincs útépítési területen szerzett előzetes tapasztalata. A Papszigeti beruházással egy időben történt egy helyi szálló, a Danubius Hotel felújítása, azonban azt, hogy ki a tulajdonosa, homály fedi.
4: Közérdekű adatigénylés alapján így a kis csoportunk egyik tagja próbált hozzájutni mindenféle információkhoz.
6: Mit tudtak meg? Az kiderült, hogy ez tartozik az épületkomplexum?
4: Nem, ez az, amit nem sikerült kideríteni.
3: A beruházás felülvizsgálatának kivívására akciócsoport indult a nyár folyamán. A petíció ugyan nem állította le a beruházást, de a civilek, közöttük Csicskár Dávid, megpróbálták dokumentumokból összerakni, hogyan is született meg ez a beruházás.
5: Elkezdtünk közérdekű adatigényléssel mind a közúttól, mind a minisztériumtól, mind az önkormányzattól kikérni dokumentumokat, hogy ennek a kirakósnak a darabjait megpróbáljuk összerakni, mert éreztük azt, hogy itt valami nem stimmel, illetve tapasztaltuk azt napi szinten ingázóként, hogy ez így fenntarthatatlan, élhetetlen. Danubius szállónak az átépítése vagy felújítása különös módon egybeesik Tehát, hogyha elkezdték felújítani a Danubi utcát, akkor rá néhány hónapra bejelentették, hogy ezt a csomópontot is fogják építeni. Nyilván ez politikailag úgy volt címezve, hogy ez a közérdekében történik, hiszen ez a, ami ott a Pap-szigetnél van, az ott fenntarthatatlan, és az ott nem jó. És aztán kiderült, hogy a hotelnek a bővítéséhez nagyobb kapacitású villanyra, esővízelvezetésre, szennyvíz és víz ellátásra van szüksége, ezért át kell fúrni az út alatt, és akkor tulajdonképpen a kettőt így együtt csinálták.
3: Tóth-major Balázs országgyűlési képviselő szerint nagyon sokan megkeresték a Pap-szigeti beruházás miatt. Frissen megválasztott képviselőként elkezdte megkeresni a beruházás szereplőit és megérteni a konfliktust.
7: Amikor megjelentek ezek a terelőszigetek, akkor napi szinten kaptam legalább 5-10 levelet, nagyon sok személyes megkeresést is, és továbbítom a minisztérium felé, ezért amikor megkerestek egy petícióval, én azt is továbbítottam, és aláhúztam azt, hogy a lakosság számára.
8: Kulturton.